Oui. Majestad Kenel. Lédanse, lédanse, lédanse. Yemaya Kutsi. Oh.